0: Bajerski van.
1: Bajerski van.
2: Radi imamo hite.
3: Dobrodošli.
4: Dobro.